még hasznos dolg. Mit a friss jeszem, ha ám kérve, de rovervon is vagy mit zár, helyleg az mezsit.